de megvették tenni, hogy azt a drága jó szert elmették venni. Retteget ez a dátum, 920, január 16, a gold senki semmi hat. Van egy nagy tó, vagy nem, Chicago, ott van megváltó, ellen az szó.

0: Sport Rádió.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Start Rádió.
1: És akkor, hogyha a fiatalokat ennyire kiveséztük, ugorjunk korosztályt, nem fiatal felnőttek, hanem lehet úgy mondani, hogy már a felnőttek korosztályáról beszélünk, ez a 25, 30, 40, nem tudom,
2: valahogy. Akkor már megyünk a középkorosztály.
1: Igen, igen. Ugye azt mondod, hogy a legtöbb klienset inkább ebbe a korcsoportba tartozik. Mit lehet az ő állapotokról elmondani? Ők már nem azzal foglalkoznak, hogy mennyit kell tanuljak, lehet, hogy sokan visszajönnek az iskolapadba ebbe a korosztályba, de ők más problémákkal néznek szembe.
2: Talán egy olyan kis helyzetértékeléssel kezdeném, hogy nem tudom, belegondoltak-e azok a hallgatók, akik mondjuk a 40-es éveikben járnak, vagy 50-es éveikben járnak, hogy körülbelül ők az első generáció, akit egyszerre próbált meg nevelni a saját anyja-apja, és most egyszerre próbál nevelni a saját gyereke. Tehát létrejött egy olyan konfliktus, itt a 30-40-50 éves, most a szülői rétegről beszélünk, hogy ők még úgy nevelkedtek, hogy feltétlen tisztelettel tartoznak a szüleik felé, és nem szólhatnak vissza, nem említhetik a szüleik problémáit, a velük való problémáit, a velük való bajukat, vagy hogyha valamit szerintük nem jól csinál anyuka, apuka, azt ők nem mondhatták, még felnőtt korban sem, ellenben az általuk nevelt gyermek az már mondja. És ez nem a tiszteletlenség hiánya, hanem egy sokkal tudatosabb generáció, persze köszönhető az is, hogy a 30-40-50 éves generáció már úgy is nevelte a saját gyermekeit, hogy egy sokkal bizalmibb légkört próbált kialakítani, mint amit esetleg ő kapott meg a saját szüleitől, viszont most ott van ez a forró leves, amit meg kellene enni, és nagyon nehezen viselik. Tehát egyszer szokott ez problémaként jönni, hogy a gyerekemtől mit kapok, és hogy hogyan tudom megtartani otthon a tiszteletet, úgy, hogy a fiam, lányom, gyermekem az folyamatosan mondja azt, hogy mit nem csinálok jól.
1: Ugye ez legyél szemtelen, de igazad van.
2: Igen, igen. Igen, és ez egy olyan konfliktus a szülőben, hogy érzi, hogy a gyerekem még akár jó tanácsot is mond, de hogy fogadja el úgy, hogy az ő renoméja ne sérüljön, úgy, hogy ő ezt nem látta. Tehát nincs előttük példa, nem tudják egymaguk kialakítani azt az új rendszert, amiben egyszer ő marad a szülő, ő maradhat a példakép, viszont ugyanúgy tud és fogadhat tanácsot a saját gyermekétől. De ugyanide emelhetném azt, hogy a munkahelyi gondok. Megint csak a szülőktől mit láttunk, mit hallottunk. Azt, hogy fogadd el, nyeld le a problémát. Nagyon jó. Tudsz ételt rakni a gyereked elé. Nagyon örülj. Ez megint egy olyan generációból jön, akik ahhoz szoktak hozzá, hogy nincs mindig tele a hűtő, hogy nincs mindig tele a polc az áruházakban. Viszont egy teljesen más generációt neveltek, akiknél tele van a hűtő, ahol már az étel nem a luxus, sokkal inkább az, hogy milyen étel, de az étel már nem a luxus kategória. Kezdhetnek azzal törődni, hogy vajon jól érzem-e magam a munkahelyemen. És nagyon sokan odajutnak, hogy nem. Megint csak nem láttak példát arra, hogy ezt hogy kezeljem. Kereshetek mást, szóljak, ne szóljak. Én mit rontok el? Vajon a következő helyen jobb lesz? És így beleesnek egy, említhetem akkor következő probléma spirálba, ez a megszokott rossz. Az ember nagyon fél változtatni, pláne 30-35 éves kora után. Már annyira megszokta az addig kialakított életét, és az addig kialakított önmagát, hogy nagyon fél, úgymond, a komfortzónájából kilépni. Nem tudja, hogy mi lesz, mi következik, ő milyen lesz, mi marad meg belőle, milyen lesz akkor az élete, ki marad meg mellette. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és még ide emelhetnék akár 10 egyéb problémát, de nem szeretném szétfeszíteni a hallgatók türelmét sem.
1: Viszont még egy problémára szeretnék rákérdezni. Említetted korábban, hogy párkapcsolati tanácsokat is szoktál adni, főleg ennek a korosztálynak. Ez nálad egyébként úgy néz ki, hogy egyesével leülsz a párral, vagy ez egy ilyen csoportos beszélgetés szokott lenni? Ez hogy működik?
2: Általában a kettőt ötvözöm. A kettőt ötvözöm azért nagyon fontos szerintem mind a kettőt ötvözni, mert egyrészt párkapcsolati gond kialakulásában mind a ketten valahol hibáztak, a mértékek nem számítanak, ezért mind a két embernek, jó esetben amennyiben van hajlandóság is mind a kettőben, változnia kell, fejlődni. Ezt külön-külön tudják megtenni, amikor egy bizonyos fejlődési szintet elérnek, akkor tudnak már úgymond közösen jönni hozzám, onnantól már az új párkapcsolati mechanikákat találják ki. Tehát megint csak mondjuk egy autóval tudnám kezdeni, amelynek le van robbanva a motor, az olajszintmérő és mind a négy kereke ki van lyukadva. Legelőször, hogy el tudjam tolni a mesterhez, mit kell csinálnom? Kicserélni a négy kereket, vagy hívni egy trélert, értem, de mindig ott kell kezdeni, hogy én miben kell, hogy változzak, hogy jobb társ legyek, akár önmagamnak jobb társ, hisz Azt szoktam mondani mindig a klienseknek, hogy egyetlen egy ember marad végig életed végig biztosan, saját magad. Önmagaddal kell először jóban lenni, önmagadat kell ezért megismerni, utána tudsz a másik emberrel kialakítani egy olyan kapcsolatot, ami sokkal inkább önazonos lesz, utána tudsz elvárni tőle olyat, ami számodra jó, ha már ismered magad, és tudod, hogy neked mi a jó.
1: Az elképzelhető, hogy mondjuk egy ilyen órára hozzád, vagy nem csak hozzád, hanem mondjuk egy ilyen life coaching órára párként megy el, ugye két ember, és mondjuk az órák során odáig jutnak el, hogy mégis jobb lenne, hogyha mondjuk ők külön folytatnák. Tehát, hogy végülis ez is lehet egy megoldás, nem?
2: Persze. Tehát ilyenkor arra jönnek rá, hogy boldogabbak lennének külön. Sőt, legtöbbször arra jönnek rá, amit biztos megint csak a legtöbb hallgató ismer, feliben a rózsaszín függöny. A rózsaszín köd az eloszlik, mivel a legtöbb ember, és most ne is csak párkapcsolatról beszélünk szerintem, hanem emberi kapcsolatról, a legtöbb ember nem önmagát adja, amikor egy új emberi kapcsolatot alakít ki, akár munkahelyen, barátkozás alatt, párkapcsolatnál, nem önmagát adja, hanem egy olyan képet, amiről ő azt gondolja, hogy a másiknak tetszeni fog. Azért tesszük ezt, hogy megszerezzük a másiknak a bizalmát, a másiknak a szeretetét, az elfogadását, majd amikor ez megtörtént, tudat alatt elkezdjük levenni az álcát, hisz most már megszereztelek a kapcsolatot veled, onnantól kezdve lehetek önmagam. És mi szokott ilyenkor, visszatérve párkapcsolatra, legáltalánosabb mondat lenni? Nem ilyen voltál az elején. Nem így ismertelek meg. Bezzeg az elején. És mi szokott visszajönni? Te is pontosan. Azért, mert nem önmagukat adják, hanem megpróbálnak jobb színben, máshogy, sokkal szimpatikusabbak lenni, pedig lehet, hogy az eredeti önmaguk is ugyanannyira szimpatikus, csak nem biztos, hogy annak az embernek. Amikor egy emberi kapcsolatban ez a rózsaszín köd feloszlik, akkor már a másikat úgy tudom látni, amilyen. Nem amilyennek gondolom, emellett pedig úgy tudom adni magam, amilyen vagyok, nem pedig amilyennek látszódni szeretnék. És amikor erre rájönnek, és annyira távol érzik magukat, hogy ez a kettő összeközelíthetetlen, akkor néha úgy döntenek, hogy akkor külön folytatják, és nem azért, mert kudarcra ítéltetett ez a folyamat, sokkal inkább ez a pozitív hozadéka, hogy végre tudtak dönteni, és nem maradtak például egy olyan kapcsolatban, amit boldogtalanul leélnek 80 éves korukig.
1: Sokszor azt lehet látni, hogy mondjuk egy pár teljesen megváltozik a családalapítás után. Tehát más szempontból akarnak gyereket nevelni, vagy más értékekben akarják felnevelni ezt a gyereket. Mit tud tanácsolni mondjuk a családalapítás előtt álló pároknak? Hogyan készüljenek erre fel tudatosan?
2: Hát ugye a konfliktus akkor alakul ki, amikor nem ismerem el a másikat, amikor

0: területére. Én lakásban akarok, te házban. Én két autót szeretnék, én kerékpározni szeretnék, végig nem is akarok autót. Azt látom, hogy nagyon sok fiatal úgy megy bele házasságba és családalapításba, hogy nem is ismerik a másikat. Vagy ha ismerik, azt gondolják, hogy majd megváltozik. Tehát nem fogadják el olyannak, amilyen. És természetes, hogy egy házasságon, egy emberi kapcsolaton belül nagyon fontos az, hogy azért egymáshoz is alakulunk, kompromisszumokat kötünk, megtaláljuk azokat az arany középutakat, de ezeket nem mindig lehetséges megtalálni. Hogyha túl távol van a két idea, két elképzelés az életről és a közös életről, akkor egyszerűen el kell tudni fogadni, hogy vele nem tudom kialakítani azt a közös többszöröst, ami mind a kettőnek jó lehet. Úgyhogy a kommunikáció hiányában szerintem nagyon nagy lutrit vállal egy pár, hogy ténylegesen meg tudja valósítani azt a boldogan tartó, hosszú közös életet, amiről esetleg minden ember álmodik. Emellé csak még azt tudnám hozzátenni, hogy lakva ismerszik meg a másik. Amennyiben lehetőség van, külön kell költözni, onnan kezdődik meg a valós megismerés első lépése.
1: Azért kimondottan a gyereknevelésre hegyeztem ki így a kérdésemet, mert valljuk be, hogyha nincs meg a szülők közötti kommunikáció, akkor megint beleesnek egy ilyen 22-es csapdájába, hogy akkor a gyerek is egy ilyen környezetben fog felnevelkedni, és lehet, hogy az ő mentális állapota is nem lesz túl jó. És megint oda kerül, hogy mondjuk azok a problémák, amit a gyermeknek a korosztályát érinti, ezek lehet, hogy hátrányozódni fognak, nem? Hogy ugye látja, hogy a szülők is ugye így oldják meg a dolgaikat, és akkor lehet, hogy egy ilyen egészségtelen mentalitás alakul ki a gyerek számára is, nem?
0: Úgy képzeld el, hogy amit a gyerek hall, lát, és amit mondanak neki, az az arány, az körülbelül 70-30. Tehát hiába mondja a szülő, hogy jaj, te kisfiam, így és így csináld majd. Te így és így csináld, és akkor jó lesz. De ha ő nem úgy csinálja, akkor nagy eséllyel a gyerek nem azt a programot fogja letölteni. Körülbelül 7-8 éves korunkig letöltjük a szüleinket. Ahogy ők működnek, ahogy viselkednek egymással, mással, önmagukkal, és ez is nagyon fontos, azt töltjük le, és amennyiben nem indul el egy tudatos önképzés, önismereti folyamat, úgy az az ember, aki öntudatlanul próbálja ezt az információt semmisnek tekintve próbálja élni az életét, úgy nagy eséllyel arra van kárhoztatva, hogy ugyanazt az életet fogja előbb-utóbb élni. Ugyanis Csernus ezt nagyon erősen mondta, hogy mire 14-5 éves korunkig oda jutunk, hogy azt mondjuk, hogy már pedig én nem fogok úgy élni és úgy viselkedni, mint a szüleim, addig már letöltöttük azt a viselkedést, és 25 éves korunk után egyre inkább az ő cipőjükbe találjuk magunkat.
1: Letudtuk a felnőtteket is, és akkor menjünk rá az idősebb korosztályra. Velük mi a helyzet?
0: Hát ugye említettem, hogy 35 éves vagyok, megint csak nem szeretnék az ő nevükbe beszélni. Amit én érzékelek, hogy nagyon magányosak. Nincsenek olyan idős közösségek, amelyekben jól tudják érezni magukat. Megváltozott a világ. Nagyon sok idősnek a gyermeke vagy az unokája már külföldön él. Különböző social media platformokon tud vele beszélgetni, és nem hiszem, hogy bármelyik idős is így képzelt el az életét. Emellett hirtelen annyira felgyorsult a technológia az életünkben, hogy nem biztos, hogy ők lépést tudnak tartani, és nincs olyan felület, ahol ők meg tudják tanulni azt, hogyan használják ezeket a kütyüket, még ha meg is tanulják, hogy hogyan használják ezeket a kütyüket, hogy mi a biztonságos használat, hogy ne dőljenek be például csalóknak, ne higgyenek el mindent, amit különböző social media platformokon látnak, olvasnak, hallanak, és emellé oda tenném a társadalmi megbecsültség hiányát. Én amikor egyszer kint voltam Ausztriában, egy boltban egy 72 éves hölgy mutatta be nekem, hogy a kávégép az hogy működik, amit esetleg néztem magamnak, hogy lehet, szeretném megvenni. Az elején megkérdezte, hogy angolul, olaszul vagy németül mondja el nekem. Egy nagyon energikus, egy nagyon tűzről pattant hölgyről beszélünk, és látszódott, hogy a többi alkalmazott, akik 20-as, 30-asok voltak, azok is olyan tisztelettel bántak vele, hogy azt jó volt nézni. Itt egyszerre az egész társadalom kell, hogy az idősekkel szemben egy kicsit megváltozzon, az időseknek is meg kell változniuk, nem azt a fajta tiszteletet elvárni, amit ők adtak meg a sosem szólok a másiknak, hogy a tőlem idősebbnek, hogy hibázik, tudják fogadni, hogyha esetleg mondja a fiatalabb generáció. A fiatalabb generáció lássa meg, hogy olyan életbölcsességgel rendelkeznek, amiből igenis tudnak tanulni, emellett pedig, ha megpróbálják egy kicsit fittebben tartani önmagukat, és picit elfogadni azt, hogy kell haladni a világ gyorsabb ütemével, és emellé kapnak támogatást, hogy mondjuk vissza tudjanak a munkavilágába, akár egy könnyített 4 órával csatlakozni, akkor lehet, hogy sokkal boldogabban tudnak leélni, még akár egy még hosszabb élet.

0: Hát akkor remélem, hogy a beszélgetés során tudtunk olyan tanácsokat felhozni, ami majd a hallgatóknak fog valamilyen módon segíteni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy stúdiónk vendége voltál. Minden jót kívánok neked.
1: Köszönöm szépen.

0: Start Rádió.
1: Beszélgető partnerem Burány Árpád life coach volt, a stúdió beszélgetésünk teljes egészében megtalálható a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor vissza lehet hallgatni. Köszönöm, hogy velünk tartottak, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Azonnali hatállyal mintegy 2,5 milliárd forintot átcsoportosított a kormány az induló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnak. A magyar közlönyben megjelent határozat alapján a forrás jelentős részét beruházásokra, dologi kiadásokra és a munkatársak juttatásaira fordíthatja a szervezet. Az intézmény nyomozati és vádképviseleti jogkörökkel felvértezve kezdi meg a működését a közvagyon visszaszerzése érdekében. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi dolgozók bérrendezéséről, amit már a kormány elé terjesztettek. Hósfai Gábor miniszter közölte, a javaslat illetményemelést, a preferált települési pótlék bevezetését és a mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A tárcavezető hangsúlyozta, a rendvédelmi illetmény alap 2008 óta nem változott, a konkrétumokról pedig a kormány végleges döntése után adnak tájékoztatást. Hamarosan bejelentik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak béremelését, jelentette be Lannert Judit oktatási miniszter. A bejelentésre azután került sor, hogy a pedagógusok demokratikus szakszervezete nyílt levélben sürgetett legalább 25%-os bérfejlesztést a több mint 60 ezer érintett dolgozó számára. A szakszervezet jelezte, amennyiben nem születik érdemi döntés, megkezdik a sztrájk előkészítését az oktatási intézményekben. Megkezdődtek az első Flirt Intercity motorvonat tesztjei, miután a szerelvény elhagyta a Stadler lengyelországi gyárát. A Gyesep 11 darabos új flottája, amelynek kocsiszekrényei Szolnokon készültek, 2027-től fokozatosan áll forgalomba a Sopron-Budapest és a Szombathely-Budapest vonalakon, a teljes átadás pedig 2028-ra várható. A 160 kilométeres sebességre képes Ausztriában is közlekedhető vonatok kiszolgálására Szombathelyen új 5300 négyzetméteres karbantartó központ épül.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, picit mentálisan talán már jobb kedvel, hiszen csütörtök van, a kis pénteki munkába vágunk bele sok zenével, és most még többel. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk.

0: reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: A csütörtök reggelt is együtt kezdjük. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk a Start Rádióban. Szeptember 3-a van, méghozzá már, ugye, ahogy mondottam, csütörtök a hét utolsó előtti munkanapja. Ma a Hildák, a névnaposok, őket innen is üdvözlöm. Rajtuk kívül a Gergelyek, a Csobánok, a Piuszok és a Szerafinák is ma ünnepelnek.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. A reggeli kávé szürcsölgetése közben ne felejtsük el, hogy a Hildák ma a névnaposok, ha van ismerős, köszöntse fel, és persze a születésnaposokat is köszöntjük. Ferdinand Porsét például, német autókészítőt. Ezen a napon látta meg a világot Adriano Banchieri, olasz zeneszerző, de Báró Ötvös József író is.

0: 57 óra, jó reggelt kívánok. Ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel csütörtök reggelén is. Jó utat a munkahelyre tartóknak. Rengeteg hasznos információval és jó zenével jövök ebben a 60 percben, úgyhogy mindenképp a Start Rádiót érdemes fülelni.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
6: Internetix.
5: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
6: Internetix.
5: Díjmentes bekötés.
6: Internetix.
5: Legmodernebb optikai hálózat.
6: Internetix.
5: Megbízható, elérhető, korlátlan.
6: Internetix.
5: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
6: Internetix.
5: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Kevés lesz a felhő, napos lesz az idő, aztán késő délutántól megnövekvő fátyol felhőzet várható, csapadék továbbra sem várható, az északnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez itt a Start Rádió. A Borussia Dortmund 2031 júniusáig szerződtette a PSV-től Joey Fermán holland válogatott középpályást. A 27 éves játékos hazájának nemzeti csapatában 16-szor szerepelt már, Eindhoveni klubjában pedig többször is bajnoki címet nyert.
5: Reggeli Start. Music Lattes Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggel is start. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Sportrádió.

0: Köszönöm, hogy együtt indítjuk a napot. A Start Rádiót hallgatják szeptember 3. napján. Jó reggelt kívánok! Nézzük a mai nap érdekességeit. Ezen a napon 1976-ban a Viking 2-es űrszonda leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Krisztus után 301-ben létrejött San Marino, a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság. És ezen a napon Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a Dinamo későbbi feltalálóját.
1: Sok a szene,
2: és még több.
1: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Egyre közelebb a 8 óra, ami azt jelenti, hogy a következő órára már készülök rengeteg hasznos információval, úgyhogy érdemes a Start Rádiót hallgatni. Köszönöm szépen, hogy csütörtök reggel is együtt kelhetünk.
1: Sokat nem, sokat nem.

Elmúlt már 8 óra is ez a Start Rádió. Sokan most érkeztek meg a munkahelyre, sokan még úton vannak. Én jó munkát kívánok mindenkinek. Ellátom hasznos információval önöket, úgyhogy érdemes a Startot hallgatni.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Egy lengyel kutatócsoport azt állapította meg, hogy a kognitív és mentális betegségek általában klinikai pajzsmirigy diszfunkcióhoz köthetőek, mondják ők. Ezt az állítást egyre több tudományos bizonyítékkal támasztják alá. A kutatók szerint az autoimmun pajzsmirigy betegségek nem csak anyagcsere problémákat okoznak, hanem jelentős hatással lehetnek az agy működésre is. Egy korábbi eredmény azt találta, hogy erős összefüggés mutatható ki a pszichiátriai rendellenességekkel, például a depresszióval és a szorongással. Hogy mi is van, mindjárt beszélek még erről.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió. Arról volt szó korábban, hogy a pajzsmirigy az bizony okozhat akár lelki eredetű dolgokat is. És itt van az autoimmun pajzsmirigy betegség. Erről akkor beszélhetünk, ha az immunrendszer tévesen támadja a pajzsmirigy sejtjeit, ami ugye nem képes így megfelelően termelni a hormonokat. A leggyakoribb ugye a túlműködés, vagy van az alulműködés. A kutatók rámutattak, hogy mind a kettő jelentősen befolyásolhatja az agyműködést, ezáltal hatással lehet a kognitív képességekre és a hangulatunkra is.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Pilaza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
2: Startrádió.
0: Hú, de laza.
3: Sok zene és még több a Startrádión, a Napi Laza indul, üdv a fedélzeten, segítjük a mai munkaidőt is a jó zenékkel és az érdekességekkel. Rádiózunk együtt ma is a következő két órában. Kellemes napot kívánok!

0: és még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Főnök, megyünk a vásárba?
3: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
1: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól, és itt van ma is néhány érdekesség a mai események közül. Például 1976 eme napján a Viking 2-es űrszonda leszállt a Marson, és elkészítette az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. 1875-ben pedig megszületett Ferdinand Porsche, német autókészítő, nem csak a híres neves nagy gyors autó, hanem más autók is az ő nevéhez köthetők. Ezek voltak a mai érdekességek. Most pedig ismét vissza a dalokhoz. Start Rádió. Hú, de

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól, és a következő órában is itt vagyok, egészen délig rádiózhatunk együtt, viszont ne feledkezzünk meg ma sem persze a névnaposainkról, köszöntsük a Hildákat, a Gergelyeket, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, én pedig hozom tehát egészen délig a jó zenéket és a jó hangulatot a folytatásban is.
1: Sok,

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilozaszól. Ebben az órában egy picit foglalkozunk az egészségünkkel, és egy picit a hidegebb hónapokra koncentrálunk, majd előre tekintünk. Rádiózzunk együtt, a jó zenék miatt pedig hangerőt a készülékekre.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 31-e hétfő, déli 12 óra van. Teltházas operagálával búcsúzott a nyártól a szimfonikus zenekar. Stabil költségvetésről és korlátokról is beszámolt Sarkad polgármestere. Mobil pumpapálya várja a fiatalokat az Erzsébet ligetben. Figyelmesség a kosárpályán, már is mondom a részleteket. Hagyományos nyárbúcsúztató koncerttel várta a közönségét vasárnap este a Békés megyei szimfonikus zenekar. A szabadtéri hangverseny ezúttal az opera irodalom legszebb darabjaiból kínált válogatást, és a Szent István téren gyakorlatilag ki lehetett volna tenni a megtelt táblát. Az 1959 óta működő együttes évtizedek óta meghatározó szereplője a térség kulturális életének. A zenekarban lelkes, felkészült muzsikusok dolgoznak azon, hogy évről évre különleges élményekkel ajándékozzák meg a közönséget. Rázga Áron karmester számára a vokális zene és a zenekari munka természetes módon kapcsolódik. Mint mondta, már 10 éves korától foglalkozik énekesekkel és konzervatóriumi évei alatt is rendszeresen kísért operát. Úgy fogalmazott, énekelni nem tud olyan jól, de az énekesek kíséretét mindig különösen szerette. Andrész Ferenc baszbariton kiemelte, hogy számára mindig különleges érzés szimfonikus zenekarral együtt énekelni. Hozzátette, hogy a Békés megyei szimfonikus zenekarral ezúttal is öröm volt a közös munka. A próbák kezdetére az együttes már rendkívül felkészült állapotban érkezett, így a közös munka főként a finom hangolásról szólt. A zongorás próbák után karmesterrel együtt dolgoztak a tempókon, a dinamikán és az előadás karakterén. Takács Lilla szoprán szintén arról beszélt, hogy számára külön öröm volt először énekelni a békési zenekarral. Úgy fogalmazott, a muzsikusok rendkívül figyelmesen követik az énekes minden rezdülését és levegővételét, ami az operai előadásban különösen fontos, hiszen a zene és az ének szinte egyetlen lélegzetként szól. Meg. A nyárbúcsúztató operagálai nem csak a nyár méltó lezárása lett, hanem a közös muzsikálás ünnepe is. A főtéri teltházas este ismét bizonyította, hogy a klasszikus zene és az opera ma is képes megszólítani a közönséget, és valódi közösségi élményé formálni az együttlétet. Augusztus végén, szeptember elején kelnek ki a védett mocsári teknősök, így ezekben a hetekben a Körösmaros Nemzeti Park vizes élőhelyei környékén jó eséllyel találkozhatunk a víz felé igyekvő apró állatokkal. A mocsári teknősök, ahogy valamennyi teknős faj már életük első perceitől önállóan boldogulnak, szüleik nem gondozzák őket. Egy fészekben általában 6, de akár 15 tojás is lehet. Az anya teknős nem közvetlenül a vízparton, hanem attól több száz méterre vagy akár kilométerekre rakja le tojásait, ott, ahol löszös vagy homokos talajt talál. A hüllők utódait nem a szülők keltik ki. A kelés időpontját elsősorban az időjárás és a hőmérséklet határozza meg. Meleg, napos időben gyorsabban fejlődnek, hideg, esős napokon viszont később bújnak elő. A frissen kikelt teknősök mindössze egy 200 forintos érmenagyságúak, testtömegük néhány gram. Ha sikeresen eljutnak arra a vizes élőhelyre, ahonnan az anyjuk érkezett, életük első szakaszában szúnyoglárvákkal és apró férgekkel táplálkoznak. Érdekesség, hogy a mocsári teknősök ivarátatojások fejlődése közben tapasztalható hőmérséklet határozza meg. Szeptember elején tehát most érdemes lesz fokozott figyelemmel közlekedni a vizes élőhelyek közelében. Azok a példányok, amelyek eljutnak a vízig, rendkívül hosszú életűek lehetnek, akár 50 évig is élhetnek.

0: Sarkat 2026-os költségvetésének helyzete is napirendre került a város képviselőtestületének legutóbbi ülésén. A tájékoztató szerint az egész évre tervezett bevételek csak nem 67%-a már befolyt az első 6 hónapban, miközben a kiadásokat közel 35%-on tartották. A büdzsé jelenlegi főösszege megközelíti az 5,6 milliárd forintot. Dr. Mokán István polgármester hangsúlyozta, hogy szigorú, takarékos és következetes gazdálkodás folyik Sarkadon, az összefogásnak köszönhetően pedig egyensúlyban van a költségvetés. Ennek eredményeként valamennyi intézményt és munkahelyet sikerült megőrizni. Az önkormányzat a kötelező feladatok mellett önként vállalt területeket is ellát, támogatja a civil szervezeteket, a fiataloknak ösztöndíjat és gyermekszületési támogatást biztosít, a szociálisan rászorulóknak pedig saját forrásból nyújt segítséget. A polgármester emlékeztetett, az államtól kapott szociális normatíva erre az évre nullára csökkent, korábban pedig 150, illetve 60 millió forint érkezett erre a célra. A városnak idén 185 millió forintos szolidaritási hozzájárulást is fizetnie kell. Kiemelte, hogy a jövőben is óvatos gazdálkodásra lesz szükség. A beruházások közben folyamatosan zajlanak, és a következő 1-2 évben is több milliárd forintos fejlesztés várható, jellemzően eredményes pályázatoknak köszönhetően. A polgármester arról is beszélt, hogy mire elég a helyiek által befizetett kommunális adó. Sarkadon ingatlanonként évi 8000 forintot fizetnek a lakosok, ami nagyjából 30 millió forintos bevételt jelent évente az önkormányzatnak. Hangsúlyozta, hogy ennyi pénzből egyetlen utca leaszfaltozása sem megoldható, a közvilágításra pedig ennek csak nem háromszorosát költik. Útépítésekre, útfelújításokra ezért kizárólag állami forrásból vagy pályázatokból van lehetőség, saját keretből nem. Gyoma Endrőd új sportolási lehetőséggel gazdagodott. Augusztus 27-től 2 hónapon át mobil pumpapálya várja. Mobil pumpapálya várja a gyerekeket és a sportolni vágyókat az Erzsébetligetben. A Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség által biztosított pálya célja, hogy minél több fiatal töltsön aktívan időt a szabadban, és kipróbálja ezt a látványos mozgásformát. A különleges pályán kerékpárral és rollerrel lehet körözni, gyakorolni, és megfelelő tapasztalat birtokában akár különböző trükköket is elsajátítani. A városvezetés kiemelte, hogy a pumpapálya használata saját felelősségre történik, ezért a kihelyezett házirend betartása mindenki számára kötelező. A szabályok szerint a 18 év alattiak csak nagykorú kísérő felügyeletével sportolhatnak. A biztonság érdekében bukós is, aki zárt cipőviselése kötelező, és kizárólag műszakilag kifogástalan kerékpárral vagy rollerrel lehet felhajtani. A tért, könyök és gerincvédő használata ajánlott. A pályán gyalogosan közlekedni, házi állatot bevinni vagy motoros járművel megjelenni tilos. A használóknak ügyelniük kell arra, hogy ne álljanak meg a nyomvonalon, tartsák a biztonságos követési távolságot, kerüljék a dohányzást, valamint az alkohol vagy tudatmódosítószerek hatása alatti sportolást. A szervezők arra kérik a látogatókat, hogy óvják az Erzsébetliget környezetét, ne szemeteljenek, és a kísérők se akadályozzák a pályát használókat. Baleset esetén mindenki köteles segítséget nyújtani vagy segítséget hívni. A házirend megszegése akár az azonnali eltiltást is maga után vonhat. A gyomendrődi önkormányzat arra biztatja a lakosokat, hogy használják ki a következő heteket, próbálják ki az új lehetőséget, és töltsék aktívan a szabadidejüket az Erzsébetligetben. A lencsési szánkódomb melletti kosárpályán a minap különös jelzésre lettek figyelmesek az odaérkezők. A pálya egyik részén fagaljakkal körbekerített négyzet rajzolódott ki a betonon, benne összesepert üvegszilánkokkal. A látvány önmagában nem volt túl biztató, de alatta olvasható felirat azonban annál inkább mosolyt csalt az arcokra. Vigyázz, szilánk! Egy hiányzó betűvel, ami talán még szerethetőbbé tette az üzenetet. A gyerekek általában egészen más jellegű rajzokat hagynak a flaszteren, ünnepi köszöntéseket, nevek, ugróiskolát vagy kedves mondatokat. Ez a figyelmeztetés azonban kilógott a sorból, és éppen ettől vált különösen kedvessé. A kosárpálya szinte egész nap tele van élettel, világosban is pattog a labda, a gyerekek és a fiatalok jönnek-mennek, sötétedés után pedig olykor egészen más programok is zajlanak, például üvegtörése. A mostani felirat és a gondosan összegyűjtött szilánkok azonban azt mutatták, hogy valaki odafigyelt és tenni akart a közösségért. Ez persze nem világmegváltó tett, egy marék üvegszilánk eltakarítása nem teszi hirtelen tisztább a várost és nem old meg minden problémát, de az ilyen apró gesztusok mégis üzennek valamit. Miközben sokszor legyintünk a mai fiatalokra, néha érdemes közelebbről is megnézni, hogy mi történik körülöttünk. Vigyázz, szilánk szólt az üzenet, mi pedig vigyázzunk, és nem csak a szilánkra, hanem arra a gondolatra is, hogy talán mégsem olyan rossz a helyzet, mint amilyennek néha gondoljuk. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok.
1: Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dald a startradio.hu-n.
4: Imádom.
1: Ez nem csak egy szinkronkívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink, és kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. Ingici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól: sziasztok, Marika vagyok, és a kolléganőimnek szeretnék küldeni egy jó kis pörgős dalt. Köszi. Én köszönöm a kérést, jó munkát kívánok nektek.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: és még több.
1: Stort Rádió.
2: Stort Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. Ma következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Tomás vagyok, és szeretnék kérni egy pörgős dalt, amit saját magamnak küldök, és mindenkinek, aki dolgozik. Köszi. Én köszönöm ezt a kérést is.

0: Startrádió.
1: Startrádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, annak is a végéhez érkeztünk el. Az utolsó kérésünk az így szól: sziasztok, Kati vagyok, és a barátnőmnek, Eszternek szeretnék küldeni egy dalt, azzal az üzenettel, hogy már nagyon várom a hétvégi Talit.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: Délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És most szeptember 3-a csütörtök van. Ne felejtsék el felköszönteni Hilda nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Charlie Sheen, Golden Globe díjas amerikai színész, de ma ünnepel Görbe Nóra, magyar színésznő, és szintén ma ünnepel Varga Tamás, magyar színész is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap, a nyugati észak-nyugati szeletország szerte élénk erős lökések kísérhetik. Délután majd 27 és 33 fok várható.

0: Hangos Zsolt Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 3-a, csütörtök van, az évből még 119 nap van hátra. És akkor jöjjenek érdekességek is, például kereken 50 évvel ezelőtt. Ezen a napon a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson és elkészített az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. Több érdekességgel nem is fárasztom most önöket tovább, már is zenélünk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az optimizmus az a hit, amely elvezet a sikerhez. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a szere, és még több.
2: Stolt Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, sziasztok, 3 óra ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Ebben az órában jön Cher, aztán itt lesz a Farm és az All Together Now. Ez az a fajta dal, ami néhány hang után már is megmozgatja az embert. Később pedig Erika is megérkezik az I Don't Know-val, szóval lesz itt lendület, dal, és egy kis nosztalgia is. Ez a Start a 98.4-en. Ha van kedvetek üzenni, akkor küldjetek SMS-t a 0620-221-2120-as számra, vagy egy üzenetet a startradio.hu-ra. A következő percekben pedig jön egy kérdés, amire talán sokan tudnánk válaszolni, hogyha egyetlen pillanatot visszatekerhetnél az életedben, melyik lenne az? Jön Cher, és az If I Could Turn Back Time.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
3: Internetix.
2: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
3: Internetix.
2: Díjmentes bekötés.
3: Internetix.
2: Legmodernebb optikai hálózat.
3: Internetix.
2: Megbízható, elérhető, korlátlan.
3: Internetix.
2: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
3: Internetix.
2: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
3: sok a zene, és még több.
4: Start Rádió.

Elmas tart a 98.4-en, szeptember 3-a van, de lehetne akár április 30-a is, hiszen mindkét napon a Hildák ünneplik névnapjukat. A Hilda germán eredetű női név, a Hild elemet tartalmaz a germán nevek rövidülése, a névelem jelentése harc. Kedves Hildák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

rien. Je parle plus jamais de toucher. Tu l'as dit.

Hello! 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, örülök, hogy itt vagy. A következő egy órában ismét nagyszerű dalok érkeznek. Hallatod Eric Clapton energikus Bad Love című slágerét, felcsendült Madonna egyik legismertebb dala Papa Don't Preach, és természetesen Joe Cocker is megszólal a karakteres hangjával. Joe Cocker védjegyévé vált, különleges előadásmódja, a rekettes hangja és a színpadon látott egyedi mozdulatai miatt már néhány másodperc után fel lehet ismerni. Ez egy sokan az egyik legegyedibb hangú énekesként tartják számon a rock és pop zene történetében. Hogyha szeretnél nekünk üzenni, írj a startradio.hu-ra, vagy küldj üzenetet a 0-20-221-21-20-as számra. Most pedig indul az új óra, elsőként Joe Cocker, és itt az Unchain My Heart.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megnevezte média testületi jelöltjeit a Tiszapárt országgyűlési frakciója. A Független Közmédia Testületbe Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort, míg a média tanácsba Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát javasolja a párt. Bújdosó Andrea frakcióvezető hangsúlyozta, a jelölteket független szakmai szervezetek javaslata alapján a közpénzek átláthatósága és a sajtószabadság biztosítása érdekében választották ki. Felhasználták az országgyűlés hivatalának dolgozóitól beérkezett javaslatokat, amelyeket a Forsthoffer Ágnes házelnök által kihelyezett ötletládákba gyűjtöttek, a csaknem 600 munkatárstól érkező visszajelzések alapján a megvalósítható kéréseket teljesítették a munkakörülmények javítása érdekében. Az országgyűlés elnöke közösségi oldalán kiemelte, a változtatásokkal élhetőbbé és emberségesebbé kívánják tenni a munkahelyi környezetet. Minisztériumi vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, miután felmerült az állami és magánellátás tiltott összefonódásának gyanúja. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, az eljárást már a múlt héten elrendelte egy bejelentés nyomán, és az intézmény vezetéséről még nem született döntés. A tárcavezető kiemelte, hogy a vizsgálat ideje alatt is garantált a betegellátás zavartalansága, annak lezárultáig pedig türelmet és körültekintő tájékoztatást kért. Szeptember 1-jével számos fontos változás lépett életbe. Áfamentessé váltak a vényköteles gyógyszerek, elindult a kötelező digitális nyugtaadási adatszolgáltatás, és megkezdte működését a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal. Az Alkotmánybíróságon az új életkori korhatár miatt megszűnt Pót Péter elnök megbízatása, a közlekedésben visszaálltak a tanítási napra vonatkozó menetrendek, és 3,5 év után újraindult a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A Recki Zoltán vagyok. Jó kis óránk lesz, érkezik majd Jason Donovan utána, hallatjuk a Spin Doctors-t, később pedig Klimi Fischer is megszólal. És hogyha már a Spin Doctors-nál tartunk, van egy érdekes

Történet. A Two Princess mögött a dal a 90-es évek elején született, és bár elsőre talán egy egyszerű vidám gitáros slágernek tűnik, a zenekar énekese egy elég komoly kérdést fogalmaz meg benne. Melyik herceget választanád, hogyha az egyik gazdag, a másik pedig egyszerűen csak őszinte és szeretető lenne? Nos, a történet szerint a válasz elég egyértelmű, de ezt már mindenki maga eldönti, mi pedig játsszuk a dalt, ahogy kell, előtte viszont egy másiknak kedvenc, Jason Donovannal folytatjuk itt a Too Many Broken Hearts.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
3: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
5: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Van a fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekben számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt ki, hosszabb időre a nap. A nyugati, észak-nyugati szelet országszerte élénk, erős nökések kísérhetik. Hajnalban 16, míg holnap délután 29 fokra számíthatunk, szombaton pedig akár 35 fok is lehet.

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani, a Gyulafurca összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Mi utat?

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Mind a 127 uniós jogállamisági feltételt teljesítette Magyarország, így megnyílt az út a 6000 milliárd forintos helyreállítási alap lehívása előtt, jelentette be Vitézi Dávid miniszter. A megállapodás részeként az állam csatlakozott az Európai Ügyészséghez és felszámolta a vagyonkezelő alapítványokat. A visszaszerzett uniós forrásokból 640 milliárd forintot fordítanak az infrastruktúra fejlesztésére, amiből új híveket, valamint a vidéki nagyvárosok felé közlekedő új intercity szerelvényeket szerez be a kormány. Elkészült a belügyminisztérium javaslata a belügyi dolgozók bérrendezéséről, amit már a kormány elé terjesztettek. Kósvai Gábor miniszter közölte, a javaslat illetményemelést, a preferált települési pótlék bevezetését és a mobilitást segítő intézkedéseket is tartalmaz. A tárcavezető hangsúlyozta, a rendvédelmi illetmény alap 2008 óta nem változott, a konkrétumokról pedig a kormány végleges döntése után adnak tájékoztatást. Hamarosan bejelentik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkatársak béremelését, jelentette be Lanner Judit oktatási miniszter. A bejelentésre azután került sor, hogy a pedagógusok demokratikus szakszervezete nyílt levélben sürgetett legalább 25%-os bérfejlesztést a több mint 60 ezer érintett dolgozó számára. A szakszervezet jelezte, amennyiben nem születik érdemi döntés, megkezdik a sztrájk előkészítését az oktatási intézményekben. Minisztériumi vizsgálat indult az Országos Onkológiai Intézetben, miután felmerült az állami és magánellátás tiltott összefonódásának gyanúja. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közölte, az eljárást már a múlt héten elrendelt egy bejelentés nyomán, és az intézmény vezetéséről még nem született döntés. A tárcavezető kiemelte, hogy a vizsgálat ideje alatt is garantált a betegellátás zavartalansága, annak lezárultáig pedig türelmet és körültekintő tájékoztatást kért.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra volt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán vagyok. Mutatom, milyen ebben az órában. Harry Johnsonnal kezdünk, aztán érkezik a Coldplay, a Feels Like I'm Falling in Love-val, később pedig egy igazi 80-as évekbeli kedvenc, a Tears for Fears és a Head Over Heels. A Coldplay dalának már a címe is érdekes, mert magyarul nagyjából annyit tesz, hogy úgy érzem, hogy szerelmes vagyok. A dalhoz készült klip pedig egy külön kis történet, a zenekar egy színházi előadás hangulatát idézi meg, ahol a valóság és a színpad világa szépen összemosódik. Nem kell túl gondolni, egyszerűen csak hagyni kell, hogy hasson. És most vissza is lépünk egy kicsit az időben, itt egy igazi Harry Johnson dal, a Love Train.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ágyfa.hu. Ágyfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere. És még több.

Ez a Start a 98.4-en. A parlagfű mostanában aztán igazán érezteti hatását, az allergiások odáig vannak meg vissza, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan csökkenést mutat majd a parlagfű koncentrációja. Ebben bízunk. A többi pollen úgy el van magával, a legnagyobb problémát tényleg a parlagfű jelenti. Egy gyenge hidegfront van ma, ez egy kis érezteti hatását, fejfájás és a keringési panaszok az arra érzékenyeknél előfordulhatnak. Záporzivatar jöhet bármikor, bármilyen mennyiségben, azért nem viszi túlzásba, de hirtelen lecsökkenhet ilyen időjárási körülmények között a látó távolság. Erre vigyázzunk majd a közlekedés során. Jó utat a közlekedésnek!

0: Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjáró épül. Kevermesen a Batonyai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Jó utat!

что?

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Maracki Zoltán vagyok, mutatom, hogy mi vár ránk. Ebben az órában a YouTube-val kezdünk, aztán jön a Duran Duran az Ordinary World-el, később pedig Taylor Swift, és megérkezik a Cool Summer-el. Három különböző hangulat, de mind a háromban ott van valami nagyon erős dallam. A YouTube első dallam ráadásul egy igazi különlegesség. A Where the Streets Have No Name. Azután született, hogy Bono egy etiópiai utazása során egy érdekes ötletet hallott, állítólag Etiópiában nem voltak hagyományos utcanevek, inkább az alapján azonosították a helyeket, hogy ki hol lakik. Innen jött a cím ötlete, és végül az egyik legismertebb YouTube dal lett belőle. Na innen már tényleg nincs más dolgunk, mint feltekerni hangerőt, mint a YouTube és a Where the Streets Have No Name.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a start a 984-en, jöjjenek az évfordulók. 151 éve született Ferdinand Porsche, német autókészítő. 50 évvel ezelőtt a Viking 2 űrszonda leszállt a Marson, és elkészített az első közeli színes felvételeket a bolygó felszínéről. 1725 éve létrejött San Marino, a legrégebbi, ma is fennálló köztársaság. Olaszország környékén van, van egy Kaliforniában is, de az csak egy ilyen másolat, mint Velence, például abból is van több is. 201 éve Győrben pappá szentelték Jeddig Ányost, a Dinamo későbbi feltalálóját. 70 éve született Görbe Nóra, a Linda filmek nyomozója. És 14 éve halt meg Fóki Otto, animációs film rendező, reklámgrafikus, Misi Mókus és az első TV Maci kitalálója.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassd a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csak nem 1000 oldalnyi adatot adott át a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. Varga Mihály jegybankelnök közölte, a kért statisztikák és dokumentumok átadása mellett a jövőben is együttműködnek a testülettel. A tárcavezető hangsúlyozta, az MNB új vezetése elkötelezett az átlátható működés mellett, és minden törvénytelenség gyanúja esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. A Magyar Olimpiai Bizottság jogtalanul mellőzte a közbeszerzési eljárást a 2024-es Párizsi Olimpia 308 millió forintos sport- és formaruházati megrendeléseinél. Az állami számbevőszék jelentése szerint a szervezet közjogi testületként köteles lett volna lefolytatni az eljárást a Honvédelmi Minisztériumtól kapott támogatás felhasználásakor. Az ellenőrző szerb arra szólította fel a bizottság elnökét, hogy a jövőben tartassa be a közbeszerzési szabályokat és 30 napon belül készítsen intézkedési tervet. Csak nem 1000 oldalnyi adatot adott át a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságának. Varga Mihály jegybankelnök közölte, a kért statisztikák és dokumentumok átadása mellett a jövőben is együttműködnek a testülettel. A tárcavezető hangsúlyozta, az MNB új vezetése elkötelezett az átlátható működés mellett, és minden törvénytelenség gyanúja esetén megteszi a szükséges feljelentéseket. Megnevezte média testületi jelöltjeit a Tiszapárt országgyűlési frakciója. A Független Közmédia testületbe Szabó Györgyöt, Hargitay Miklóst és Bálint Viktort, míg a média tanácsba Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát javasolja a párt. Bújdosó Andrea frakcióvezető hangsúlyozta, a jelölteket független szakmai szervezetek javaslata alapján a közpénzek átláthatósága és a sajtószabadság biztosítása érdekében választották ki.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok a zene?
3: Start Rádió.
2: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: Sportrádió.
1: És még több. És még
2: több. Beszéltünk most így a pozitív élményekről, beszéljünk most egy kicsit így a negatív élményekről, csak hogy emeljem a beszélgetésnek a fényét, meg hogy egy kicsikét úgy bizerékeljem a stressz helyzetet. Akadtak-e negatív élményeid? Akármelyik zenei projekttel, amelyikben zenéltél, koncertek alkalmából. Kisebb-nagyobb fesztiválok azért gondolom adódtak, inkább kisebbeken szoktak lenni ugye olyan személyek, akik egy kicsit úgy felbátorodnak. Akadtak-e negatív, váratlan, kellemetlen helyzetek koncertek alatt?
3: Hát most ezeket már megszoktuk, hogy elmosta az eső, meg elment az áram, meg stb., de azért a egyik kiemelkedő az a tévé élő műsor, amikor is ugye Kálai Sanderssel a Eurovízióba.
2: Ja igen, ez legendás.
3: Igen. Igen, és ott a élőbe, hát igen, ott valamit megbabráltak, és...
2: Tehát akkor volt az, amikor ugye az András énekelt valamit, és ugye maga a zenei alap az hát meg...
3: Egy hanggal följebb szólt,
2: de utána később ezt megmagyarázták, nem? Hogy mit tudom én, WAV-ból MP3-ba konvertálták, és ugye ott, nem tudom, ott valami változott, valami hang, nem?
3: Igen,
2: nem
3: és tudom, hát a felpicselve, aztán így úgy bereklám, nem tudjuk, mi történik élesbe, és ott megálltunk, és eleve nagyon nagy, hát azért van súlya a tévébe játszani.
2: Igen, mert azt mondjuk el ugye, hogy általában nem mindig, de általában az ilyen tévéműsorokban a zenei aláfestés az ugye felvételről megy.
3: Hát most többnyire. De mondjuk most is játszottunk a Hennivel a tévébe, de ott is élőbe kellett játszani. Úgyhogy annak van súlya, érződik, hogy egy ország figyel akkor. És ott élőbe ezt eljátszani, az ott hát ez kemény volt.
2: Hogy hevertétek ki ezt az Andrásos történetet, Kálai Sanders Andrásos történetet?
3: Hát ott ráült a zenekar egy hónapig biztos ez a történet, de mindenkivel volt. Volt olyan, hogy Pajabájában nagyon nagy, nem tudom, egy nagyon nagy helyszínen játszottunk, és teltház, és pont jött a bőgőszóló, és leszakadt az egész bőgő.
2: Tehát de hogy ért?
3: Húrostól kezdve, ja. Mindenestől. És akkor átpukkant, hogy szerintem az egész közönség megijedt a bőgőszólom után. És
2: hát pont... figyelj, tehát vannak olyan koncertek, ahol a rockerek gitárt törnek, igen. Te bőgőt törtél.
3: Hát ott konkrétan és nagyon nagy szerencsém volt, a technikus értett a bőgőz, úgyhogy pont lementem, visszaszerelte, és mikor visszajött a zenekar, én már pont ott voltam egyre. Úgyhogy voltak megúszós pillanatok.
2: Nem, ez olyan, mint a Forma 1-en a Box utca. Ott, hogyha nincsen képben valaki, akkor kész. Akkor tehát ott borul a színpad az egész. Igen.
3: Most így voltak izgalmas dolgok.
0: Startrádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Beszélgetésünk elején említettük, illetve te említetted ugye a jó tanácsot, hogy ugye a zenészek, illetve a feltörekők mire figyeljenek nagyon, de úgy kiemeltem, van-e valami üzeneted azon emberkék számára, akik most gondolkodnak azon, hogy mikrofont ragadjanak, vagy hangszert ragadjanak, és színpadra álljanak, vagy dalokat kezdjenek elírni, mire figyeljenek, mi a jó tanácsod az üzeneted feléjük?
3: Hát ugye én most annyit még elmondok, hogy visszatértem a klasszikus világba, és elhelyezkedtem a szimfonikus zenekarba, Szolnoki szimfonikus zenekarba, illetve színházba, a Budapesten az Erkel színházba, meg Szolnokiba, úgyhogy több ilyen klasszikus projekteket most már csinálok, így a délhené és pop koncertek mellett, és most én a legnagyobb üzenet az, hogy egyrészt, hogy tartsanak ki, mert én se gondoltam volna, hogy ilyen dolgokat elérek.
2: Hát de azért ez nem hétköznapi, tehát ne is igen, ezek, úgy, azért ezek, ez...
3: Igen, és ez mind tanulással lehet, mert kevés az, hogyha valaki tehetséges, mert így rám is rámondták, hogy tegyük fel, hogy tehetséges vagy, de ezt bánom szerintem a legjobb, hogy nem tettem bele még több szorgalmat, és akkor...
2: Tehát mindezek mellett, amiket azért valljuk be, egyszerű, illetve hát értsd jól nyilván, egyszerű földi halandó azért nem mindig tapasztal meg, hogy egyszerre ennyi mindenkivel és ennyi mindenben legyen benne. Tehát még mindezek mellett te így nem vagy így elégedett ezzel a dologgal, vagy úgy vagy vele, hogy még többet belerakhattál volna így a tanulásaidba?
3: Sokkal többet.
2: Na,
3: sokkal többet. Tehát tényleg aki gyakorol, az tényleg észre gyakoroljon, mert akkor az sokkal többet ér, mint a legyakorol valaki 5-6 órákat, és nem figyel oda, vagy például egy óra minőségi gyakorlás, az nagyon-nagyon sokat ér, de mondom, hogy a szorgalmat párosítani kell, vagyis a tehetséget párosítani kell a szorgalommal. Ez az egyik, hogy a tanulás a kitörésnek a egyik lehetősége, illetve hogy a szorgalom.
1: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Sok zene!

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értene.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. szeptember 3-a csütörtök déli 12 óra van. Látványos szakaszába léphet az építők útja fejlesztése Békés Csabán. Elismerést kapott a békési rendőr, aki életet mentett az élővíz csatornánál. Kőkipergésre figyelmeztetnek a Zsadány és Körösszakál közötti útfelújításnál. 13 év után ismét a Szent István téren koncertezik a Dirty Slippers. Már is mondom a részleteket. Néhány héten belül látványos fázisába érkezhet az építők útja beruházása, amelyet Szarvas Péter polgármester az elmúlt 15 év egyik legnagyobb útfejlesztéseként jellemzett. A projekt célja, hogy gyorsabb kapcsolatot teremtsen a lencsési lakótelep, a keleti kertek, Jamina, valamint a vasútállomás és a buszpályaudvar között. A város Facebook oldalán közzétett videóban szakemberek számoltak be a munkálatok állásáról. Az építők útja első üteme a Kétegyházi út és a Csányi utca között már korábban elkészült. A második ütem, vagyis a Csányi utca és a Lencsési út közötti szakasz kivitelezése a Modern Városok program keretében 593 millió forintos támogatással valósul meg, amelyet további 214 millió forinttal egészítettek ki. A teljes kiépítés célja a belváros tehermentesítése, és mintegy 10 000 autós számára könnyebb közlekedést biztosítania. A most épülő szakasz 914 méter hosszú és 6,5 méter széles lesz. A fejlesztés részeként megoldják a vízelvezetést, új közvilágítást épít, és ahogy az első ütemben kerékpárforgalmi létesítmény is készül. Szarvas Péter korábban azt írta Facebook oldalán, a teljes beruházás 2027 első negyedévében zárulhat. A város által közített videóban Károly László okleveles üzemmérnök műszaki ellenőr ismertette, a kivitelező elvégezte a földkitermelést, majd az altalaj szinten a talajstabilizációt. A nádas lecsapoló csatorna magas vízállása miatt vizenyős mocsaras területet találtak, és stabilizáció nélkül egy teherbírás nélküli szintre kellett volna töltést építeni, amit később komoly problémát okozott volna. Hamarosan újabb mérföldkőhöz érkezik a fejlesztés, a földkábelek elhelyezése után homokos kavics védőréteg készül, majd beton alapréteg, erre pedig két réteg aszfalt kerül. A műszaki ellenőr úgy számolt, hogyha a kivitelező heti ütemben halad, 4-5 héten belül látványos előrehaladás lesz tapasztalható. Első alkalommal adta át a közösen a közösségért díjat a békési Barter Alapítvány szerdán délelőtt. Az elismerést Szilágyi András rendőr törzsőrmester vehette át, aki a polgárőr társával, Szabó Mihály Sándornéval együtt megmentett egy úszni nem tudó fuldokló férfit, egy 3 gyermekes édesapát, miután a közelmúltban éjjel beleesett az élővíz csatorna városközponti szakaszába. Az ünnepélyes díjátadáson Barta István Zoltán, az alapítvány alapítója, valamint Polgár Zoltán, a kuratórium elnöke köszöntötte a rendőrt. Barta István Zoltán hangsúlyozta, hogy mennyire fontos elismerni azokat, akik sokszor észrevétlenül tesznek a közösségért. Úgy fogalmazott, hogy Szilágyi András gondolkodás nélkül mentett életet, még úgy is, hogy ezzel saját biztonságát is kockáztatta. Ezért különösen méltó arra, hogy elsőként kapja meg az alapítvány díját. A történtekről korábban már beszámoltunk. A városi rendőrkapitányság járőrvezetője Szilágyi András augusztus 22-én szombatra virradói el szabad idejében polgárőrként segítette a madzagfalvi napok biztosítását. 0 óra 20 körül polgárőr társával arra lettek figyelmesek, hogy valaki az Erzsébet híd közelében a csatorna felé indul, majd beleesik. Azonnal utána siettek. Először úgy tűnt, a férfi úszik, de hamar kiderült, hogy fuldoklik. A polgárőr hallotta a kétségbe esett segélykiáltást, ő azonban, mint mondta, annyira a segítségnyújtásra koncentrált, hogy ezt nem érzékelte. A rendőr a mobiltelefonját a fűbe dobta és ruhástól ugrott a vízbe. Úgy számított, hogy a csatorna nem lehet mély, de tévedett. Azon a szakaszon egyikük lába sem ért le, miközben a fuldokló férfi elmerült a sötét vízben. A helyzetet tovább nehezítette, hogy a felszínt az időjárás miatt sűrű békalencse borította, így a rendőröknek a vaksötétben kellett megtalálnia a férfit.